0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu
2: Poptarisznya.hu
3: Slágerek a nap 24 óra.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Because they ain't got it going on this year. Because they ain't sexy at all.
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

0: mással, nincs itt mással.
1: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Bétószó. Bétószó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétószó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Bétószó.

Nagyon szép napot mindenkinek. Hét ágra süt a nap. Nincsen kánikula. És bár szeptember van, de hát ettől függetlenül dübörög tovább az igazi nyár. Aminek júliusban és augusztusban kellett volna lennie, helyette jött a hőkupola, jött a kánikula, jött az elviselhetetlenebb nyár, most pedig igazi nyár van. A gyerekek nagy örömére, hiszen ebben a jó kis nyárban kell a suliban lenni. Ott izzadnak és főnek saját levükbe, a tudomány ismeretében, vagy inkább megismerésében. Sok-sok zene a mai alkalommal is, természetesen humor, újdonságok, és összekapcsolódik a Rádió Bézs és a popterisnya.hu is a szokásoknak megfelelően. Legyen jó a napjuk, élvezzék a jó időt, és élvezzék a bétósós lágereit, amelyek ezennel is azonnal kezdődnek. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. Egy igazi klasszikus a legelején, sok ilyen lesz. Ezeket nem lehet megunni. Rick Astley. Ez a Never Gonna Give You Up.

Rick Astley és a Never Gonna Give You Up után. Ez már az Omega és a Babylon.

Ez volt a Babylon és az Omega. Kenny és a Bump.

0: A lökdösődős tánc világából az egyik nagy sláger volt ez annak idején. Kenny, ez volt a Bump.
1: Bétó Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.

Mozart Jazz mint China Girl című felvétel után, ez már a Bonnie M. Egy remix, ez is már 93-ban készült. Ez a Ma Baker.

0: Ma Baker, ez volt a Bonnie M.
1: Ez a poptarisznya.hu,
2: az internet függő rádió.
3: Hangolj ránk!
0: I give you my heart.
4: I give you my heart.
0: Ez a Touché.

A zseniális zenész Billy Vaughan 1919. április 12-én született, és 1991. szeptember 26-án 72 évesen hunyt el. Sok mindent átélt és megélt, hiszen a papa, aki egyébként fodrász volt, nagyon-nagyon szerette a zenét, és az üzletében állandóan szóltak a különböző muzsikák, és annak idején, amikor kanyarós lett Billy Vaughan, akkor tanult meg mandolinon játszani. Aztán játszott a seregben és sok helyen, minden esetre 42 kislemez jegyzett a Billboard listákon, és ami a védjegye volt a két altszaxofon és egy gitárhangzás, Erre épült valamennyi dal a Billy Vaughannak, aki zenekarvezetővét és a legtöbb dalban ő játszotta a gitárszólót. A legnagyobb slágere a Sail Along Silvery Moon.

Az egyik legnagyobb siker volt ez a dal, annak idén persze sok-sok sláger fűződik Billy Vaughan és zenekara nevéhez. Többek között ez a felvétel is, amely meglehetősen aktuális, hiszen itt van a szeptember, és a címe Come September. És itt bizony megszólal a gitár Billy Vaughan kezében.

Fantasztikus hangszerelő volt, és fantasztikus zenészekkel volt Billy Bone körbevéve. És hát bizony nem volt nehéz semmit sem igazából jól eljátszani. Meg is tették ezt, hiszen számtalan slágerük létezik, van, és azt hiszem, hogy ezek a slágerek örökké itt maradnak velünk, mint például ez a dal is. Ez a Run Chain.

Ez volt a Runchy, és ez volt Billy Bone és zenekara. Visszatérünk még az instrumentális zenékhez, hiszen fantasztikus dolgok születtek a beatet, a popot és a rockot megelőző években. De most a Gypsy Vagabonds következik. Ez a Viva España.

Kamion a Zoli jelen pillanatban az NSK-ban kormányozza a nagy kamionját. Aztán Angliából érkezik rövidesen haza, pénteken lerakás, vasárnap pedig indul nyaralni Dalmáciába. Hát azt hiszem megérdemled, Zoli, hiszen körbe kanyarogtad a világot az elmúlt hónapokban, vagy legalábbis Európát egészen biztos. Úgyhogy egy jó kis pihenés mindenképpen rád fér. Szerencsi Tamás azt írja, a legjobb tanévkezdés a B-túlsó, hiszen általa még könnyebb az iskola is a gyerekeknek. Bár nem hiszem, hogy a gyerekek közül mindenki a B-túlsót hallgatja, a szülők viszont nagy valószínűséggel. 3 hét Törökországban írta Mihály, Fenyő Mihály pontosan, a szállodában volt internet, ahol a vendégek csendben nyomkodták a telefonokat és a tableteket. Így kiesett 3 csütörtöki poptarisznya és 3 bétósú, de most dübörög, ahogy illik. Így legyen. Kovács Tamás írja, szia Laci, ma van anyukámnak a 82. születésnapja. Most együtt hallgatjuk a poptarisznyát. Isten éltesse a kedves mamát. Ez a Saragossa Band és a Chiquita Mama.

Bob Lois Moore amerikai session zenész, zenekarvezető és nagybőgős volt, aki Nashville-ben egy remek bandának volt a tagja a 50-es és 60-as években. Több mint 17 ezer dokumentált felvételen lépett fel. A világ legnagyobb rockmúzeuma Nashville-ben található, több szinten, több szobában és fantasztikus tárgyakkal megrakodva lehet körbejárni, megnézni részint az aranylemezeket, amelyek megjelentek azokban az években, amikor például Bob Moore is muzsikált, nagybőgőzött, és hát természetesen sok minden érdekesség van. Hogyha valaki Nashville-be megy, akkor ne csak Elvis házát nézze meg, hanem menjen el minden körülmények között ebbe a múzeumba is. Megéri. Minden esetre Bob Moore nagyon népszerű, egy külön szobája van neki fantasztikus relikviákkal, és hát természetesen emlékekkel, hiszen ő közreműködött jó néhány Elvis Presley lemezen, Roy Orbison lemezen, és hát persze sok minden egyéb helyen is. Minden esetre Bobby Moore-nak saját zenekara is volt, és néhány nagyslágere. Ezek közül talán a legnagyobb ez.

Bob Moore és zenekara, ez volt az egyik legnagyobb slágere, több is volt, de a Mexikót az egész világ ismerte, és annak idején és a mai napig is játsszák a különböző rádiók. Öt srác, egy picit másképpen az instrumentális zenét, a nevük Champs. Nem csak három gitár volt, meg egy dob, hanem volt egy fúvós, egy kiváló szaxofonos. Az egyik legnagyobb slágerük a Tequila volt. Ez egy másik dal, ez a Sky High.

ez volt a Champs. Mindig csak felsorolom én is, és nagyon sokan, amikor a korabeli gitáros együttesekről beszélünk. Volt ugye Apache, amit játszott a Shadows, aztán volt a Johnny Guitar a Spotnikszal, és mindig megemlítjük a Ventures is, és ritkán játszom én magam is dal tőlük. Ez most a kivétel. Szóval ez a Ventures. És a Rebel Rouser.

Volt egy olyan dal a Venturesnek, amit szintén nagyon-nagyon sokan feldolgoztak, és bizony ez a csővezeték, mert így fordítottuk le annak idején, óriási siker, óriási sláger volt. Egy basszusgitár így is meg tud szólalni. Ez a Pipeline és a Venturesnek.

0: Riportok és zenék. Ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
1: Ennyit az instrumentális zenékről, legalábbis a mai alkalommal több nem valószínű, hogy lesz. Most viszont jön Gloria Gaynor és az I Will Survive.

0: Egy korszak legjobb dalai az elmúlt percekben, legalábbis néhány közülük, egy fantasztikus mixben, amit ritkán szoktam játszani, de amúgy nagyon kedvelem.
1: Beatles Show. Beatles Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: George Benson. Hú, de szeretem ezt is. Nem csak a dalt, hanem magát, az embert, George Benzont. Ez a Give Me the Night.

Az ötödik Beatle, mondták róla joggal, hiszen mindig ott volt a színpadon Billy Preston is. Persze önálló dalai is voltak, mint például ez a dal, ez is nagy sláger volt, ez a Nothing for Nothing.

Taylor Swift esküvőjén nagyon szép menet volt, nagyon sokan ott voltak a hírességek közül. Ott volt például Stevie Nicks, a Fleetwood Mac együttes kiválósága, és ott volt Paul McCartney is, aki dalra fakadt, és elénekelte azt a dalt ezen az esküvőn, ami az első amerikai listavezető dala volt a Beatlesnek annak idején. 60 éve ezt nem énekelte Paul McCartney, az esküvőn elénekelte nagy sikerrel. I want to hold your hand.

Rövidesen a humoré lesz a főszerep. Nevetünk egy jót, legalábbis remélem a mai alkalommal is. Addig Bon Jovi. Ez az In Out of Love.

0: Az ember azt mondja, hogy sorozás, akkor a katonaság jut az eszébe mindenkinek, és ez van, akinek kellemes, van, akinek kellemetlen. Bár túlnyomó részt inkább kellemetlen élmény, hiszen meg kell szakítani egy életet azért, hogy elmenjen az ember katonának. Legalábbis annak idején ez így volt, és bizony akkor még 2 évre kellett menni, és a 2 év, hát hogy is mondjam, nem volt szórakoztató, legalábbis előre rákészülve. Minden esetre a sorozásnak azért voltak kellemesebb következményei is, hiszen amikor már az emberek bent voltak a seregben, akkor egy picikét megváltozott mindenről a véleményük, és ott is megtalálták azt, amit mindenképpen meg kellett találni. Kern András és Szombati Gyula a 2 szereplője most következő jelenetnek. A címe csak egyszerűen sorozás.
1: Te is?
2: Én ugyan nem. Engem föl fognak menteni. Legrosszabb esetben szakszolgálat.
1: Ugyan már itt mindenki alkalmas. Egy haverom 20 dioptriás szemüveggel jött be. Ráadásul még szédült is. Alkalmasnak találták, mert szegénynek váratlanul megszűnt a szédülése.
2: Mitől szűnt meg?
1: Levetették vele a szemüveget.
2: Hát, ócskatrük.
3: Van igazi betegséget kell produkálni.
2: Az unokabátyám 1/2 évig tanulmányozta az elmebaj különböző tüneteit. Ki gyakorolta, nem is vitték el katonának.
1: Na, hát ez strapás lehetett.
2: De, egészen belejött, ma már kimondottan közveszélyes.
1: Nem, ez nem éri meg. Olyan betegség kell, ami aztán elmúlik.
3: Koplalni kell. Ha lefogysz 40 kilóra, nincs az a katonaorvos, aki alkalmasnak találna.
1: Próbáltam. Egy hónapig nem ettem más, csak füvet.
2: Sikerült lefogyni?
1: Természetesen. Már csak 110 kiló voltam. Akkor kiszámítottam, hogy még 3 év, és minden rendben lesz.
2: Csak nehogy elmond oda bent, mert akkor rögtön bevisznek, és te leszel az új biológiai csodafegyver, aki az ellenséges országot lelegeli.
1: Már régen abba hagytam a koplalást, jobb ötletem támadt.
2: Micsoda?
1: Kréta.
2: Milyen kréta?
1: Közönséges iskola kréta. Biztos módszer. Megeszel egy dobozzal, felmegy a lázad, elsápadsz, remegni kezdesz.
2: Viszont te nem vagy sápad, kimondottan olyan lilás, piros a színed.
1: Nem kaptam más, csak színes kréta.
2: Akkor bevisznek.
1: Hát, talán jobb is lenne. Legalább kitanulnék a hadseregben valamilyen szakmát.
2: Milyen szakmát?
1: Kukoricatörő szakmát. Krumpliszedő szakmát. Esetleg útépítő. Úgyis azt kell oda bent csinálni, mert a civilek nem szeretnek dolgozni.
4: Biztos vagyok benne, de ettől függetlenül semmi kedvem bevonulni. Fiatalságom legszebb éveit munkára fecséreljem. Hát inkább fizetem a katonaadót.
1: Hogy akarod megúszni? Milyen betegséget választottál?
4: Politikát.
1: Tá, az milyen betegség?
4: Egészen új, én találtam ki. Ide figyelj. Egyfolytában a teljes leszerelésről tárgyalnak. Hát kezdjék velem.
2: Képzeld el, az újságok címoldalon hoznák a fényképemet.
4: Micsoda nemzetközi visszhangom lenne.
2: A szuperegészséges szuperújoncot kiszuperálták. Nagy lépés lenne ez a béketárgyalások menetében.
1: És gondolod, hogy bedőlnek ennek a marhaságnak?
4: Igazadban. Semmi értelme. Kössünk inkább szövetséget. Mondjuk azt, hogy mi olyan szexuális izék vagyunk.
1: Úgy értem, hogy férj és feleség. Na, szóval én... Megőrültél?
4: Komolyan, hát egyszerű az egész, bemész, és mindössze annyit kész, hogy egy alakulatba helyezzenek a férjeddel. 7 szentség, hogy kirúgnak mindkettő.
1: De ki hiszi ezt el? 3 gyerekem van.
4: Majd azt mondjuk, hogy tőlem.
2: A lényeg az, hogy átéld a szerepedet,
3: Csábosan mosolyog, és időnként kacsincs rá a katona orvosra.
1: Szó sem lehet róla. Vett tudomásul, hogy nem veszek részt semmiféle disznóságban.
4: Valamit csak ki kell találni, mert azt mondod, hogy makkegészséges vagy, el se hiszik. Sorozáson olyan még soha se volt. Legalább egy lúttalpat be kell vallanunk, különben alkalmatlannak nyilvánítanak, és akkor lőttek az egésznek.
1: Én tényleg beteg vagyok. Általános testi gyengeségem van.
4: De talán én olyan egészséges vagyok? Hát alig állok a lábamon, ájulás környékhez.
1: Nekem szervi szívbajom van.
4: Kinek nincs? Hát én most jöttem ki a kórházból.
1: Én ki se jöttem. Úgy hoztak ide.
4: Hát én már valósággal haldokoltam.
1: Ha, én boncolás közben kaptam meg a behívómat. És sietek is vissza, hogy be tudják fejezni.
0: És hogyha már az ember bent van, akkor bizony elmegy a könyvtárba is, és hiszen a könyvtárban jó könyvek lehetnek akár, és minden laktanyában van könyvtár. Gregus Zoltán és Surányi Imre a két szereplője a jelenetnek, amelynek címe Könyvtár a laktanyában.
5: Megcsinálta a szabályzatot?
6: Igenis, ezredes úr!
5: Olvassa föl!
6: Miután a honvédelmi miniszter úr ő excellenciája elrendelte a katonakönyvtárak létesítését, ezentúl a legénység meghatározott rendes időközökben olvasnivalót kap. Az olvasnivaló könyvért a század parancsnoknál kihallgatáson kell jelentkezni, és...
5: Ne folytassa! Ne folytassa!
6: Én is, ezredes úr!
5: Látom, hogy egyáltalában nincs tisztában a dolgokkal.
6: Igen is, ezredes.
5: Mit beszél ön a honvédelmi miniszterről? A századparancsokról? Kihallgatásról? Ez a legénynek semmi köze nincs.
6: Igen is, ezredes úr.
5: Fő dolog a könyv. A könyvről kell beszélni. És mint hogy önnek erről fogalma sincs, írja, hogy én diktálom.
6: Igen is, ezredes úr.
5: Írja. A könyv.
7: A könyv.
5: A könyv egy kemény táblába kötött papírnemű.
7: Mű?
5: Nem mű, nem mű.
6: Igen is, ezredes úr!
5: A könyvet a legénység vasárnap délután parancs után a századirodában elhelyezett könyvtárból kapja a Honvédelmi Minisztérium 33470 B számú rendelete alapján. A honvéd szabályszerűen tiszteleg, átveszi a könyvet. Újra tiszteleg és lelép.
7: Lelép? Megvan?
5: Meg? No, az így átvett könyvet a honvéd bal kezében viszi, mégpedig úgy, hogy karját a könyekénél derékszöghajlásban hajlítja és mereven előre nyújtja. A kéz tenyere befelé áll. Az öt új úgy oszlik meg, hogy négy új a könyv hátsó, a hüvelykúj a mellső oldalát szorítja meg.
7: Na. Meg.
5: A könyv hátán lévő könyvtári számnak egy magasságban kell lennie a zubbony második gombjával.
7: Gombjával.
5: Második gombjával.
6: Ilyen is második.
5: A könyv helye az ágy fölött levő polcon a vászonnadrág és a dohány között van. A könyvnek a mellső oldalán kell feküdnie úgy, hogy a hátán lévő könyvtári és kincstári szám világosan olvasható legyen.
7: Legyen.
5: A könyv hátának az ágypolc deszkájával egy vonalban kell lennie. Ezt úgy szólván fedeznie kell.
7: Fedeznie kell.
5: Kell?
7: Kell?
5: Mondtam, hogy kell.
6: Igen is, ezredes.
5: Én mondom, írja.
6: Írom.
5: A könyvet minden nap kétszer le kell porolni, és a táblát meg kell félni. A könyvre a katona úgy vigyázzon, mint a fegyverére. Lévén a könyv is kincstári tulajdon. Éppen ezért minden pecsét, folt, gyűrödés, ami a könyvön esik, a legszigorúbban büntettetik. A rendes fegyvervizsgálások után az őrmesterek könyvvizsgálásokat tartanak?
7: Sokat tartanak.
5: Ne kritizáljon.
7: Ne kritizáljon.
5: Ezt ne írja be, mert lecsukatom, hogy befeketedik.
6: Én is, ezredes úr.
5: amelyek eredményét az úgynevezett, már a vizsgálatok eredményét az úgynevezett könyvnaplóba tartoznak bevezetni. És arról a század parancsnokok útján nekem jelentést tenni.
7: Enni?
5: Tenni, szerencsétlen. Tenni!
6: Igen is, ezredes úr.
5: Írja még a következőt. A könyveknek egymás között való kicserélése és a polcokról való levétele szigorúan tilos.
7: De kérem, ezredes úr, ha a könyvet tilos a polcról levenni, hogyan olvassa a legénység?
5: Mi? Hogyan olvassa? Hogyan olvassa? Hát törjék maguk is a fejüket egy kicsit! A teremtését, mindent itt találjak ki!
0: Arra gondoltam, hogy ne felejtsük el a múltat nagyon, hiszen hétről hétre jönnek az újak, az újdonságok. 10 évet visszatekerjük az idő nem létező kerekét, és azokból a dologból válogattam néhányat, melyek 10 esztendővel ezelőtt a legnépszerűbbek voltak a világon. Többek között Bruce és Bongo felvételének remixe,

Bruce és Bongo és a Guile után Dua Lipa következik. 10 évvel ezelőtt ezekben a napokban volt listavezető Angliában ez a dal. Ez a Hotter Than Hell és Dua Lipa.

Ez volt a Harder Than Hell és Dua Lipa az elmúlt percekben. A 10 évvel ezelőtti nagy őszi slágerek közül válogatok néhányat, egészen addig, amíg nem kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popterisja.hu. Itt van már is Shaggy. 2016. szeptemberének nagy slágere. Ez a Dead Love.

Ez volt a Dead Love és Shaggy. A jelenlegi zenei világban talán az a legnagyobb baj, hogy jönnek egymás után az új dalok, felkerülnek a listákra, és még meg se tudtak állapodni, ott már is jön a következő, és kilő ki onnan. Legyen az a legteteje, vagy éppen a középmezőny, minden esetre nagyon kevés olyan dal van, ami hosszú ideig meg tud maradni a slágerlistákon manapság. A 10 évvel ezelőtti nagy slágerekből forog néhány, vagy forgott az elmúlt percekben, ez az utolsó, hiszen ezután kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popterica.hu. Barry Gibb, In the Night.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Az ötödikkel üdvözlöm a Bézs hallgatóit is, és persze Walter Murphyvel. A Fifth of Beethoven. Walter Murphy.

Frankie Boris, a Four Seasons, Oh What a Night. A folytatásban már CC Catch, Backstreet of Your Cadillac.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Popovics Laci Rozasz is magával vitte a Poptarisznyát, illetve a Bétósút. Úgyhogy a strandon most éppen ez szól. Remélem másoknak is tetszik. A megérdemelt pihenés viszont nagyon ráfért már Lacira. Boogie Shoes. Casey and the Sunshine.

Ez volt a Boogie Shoes, ez volt a Casey and the Sunshine Band, egyik ritkán hallható, de Amerikában rendkívül népszerű nagyslágere. Együtt a Rádió B.

A Prince kiválósága volt, és a szóló pályán is óriási sikereket ért el Diana Ross. Ez az Upside Down.

Diana Ross énekelt, ez volt az Upside Down. Most pedig menjünk a hegyekbe föl. Egy különleges nevű magyar banda jóvoltából nem annyira veszélyesek, mint ahogy a nevük ezt hangoztatja. AK-26, ez a banda neve. A hegyekbe fönn.

If You Leave Me Now. Ez volt a Chicago. Give me just a little more time. Ez egy dalcím, az előadót úgy hívják Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue egyik nagyslágere volt ez a dal, ez volt a Give Me Just a Little More Time. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Beto Show.
2: A mikrofonnál Bétót László.
0: AD Studio. Álmaimban Amerika.

Már is itt van Demis Roussos. Rain and Tears. Az Aphrodite és Child nagy sláger ez. Ott is Demis Roussos énekelt, aztán a szóló pályája alkalmával is elővett néhány régi dalt, többek között ezt.

Them is Russo's, ez volt a Rain and Tears. Padödő és a szóparti. Hajrá! Hát, hajrá!

Rocky 3 főcímdala ez. A Survivor ezzel a dallal robbant be, és egy következő Rocky film címadodalát is megírták, és ezzel tulajdonképpen mindent letettek az asztalra, amit tudtak. Egyéb dalaik és slágerek bár voltak, de mind-mind háttérbe szorult a Rocky filmek főcím dalai mögé és mellett. Szóval Eye of the Tiger. Ez a Survivor.

0: George Harrison és a My Sweet Lord.
1: Ez volt a B2Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió B-s közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Ezzel a vidám dallal búcsúzom a B-s hallgatóitól. Egy hét múlva a szokott időben folytatás. Witch Doctor Cartoons.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a B-túlsó, de nem ért még véget a nyár, hiszen kellemes idő vár ránk a hétvégén is, de ne feledkezzetek el a poptarisztja.hu-ról sem, ahol jobbnál jobb műsorok, és természetesen jobbnál jobb zenék várnak mindenkit, amit össze lehet kapcsolni a kirándulással, a jó idővel, a szabadban való tartózkodással, szóval sok mindennel. Érdemes tehát velünk maradni, érdemes bennünket hallgatni, és érdemes kihasználni még az igazi nyarat, ami itt van momentán körülöttünk. Nincsen kánikula, nincsen hatalmas hőség, csak egyszerűen barátságos jó idő. Én remélem, hogy egy hét múlva szokott időben ismét találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.
1: Nem jött levél, nem jött csomag, csak egy álom érkezett, az a

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.

0: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktualisnya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: You wanna make
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: aktualisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttoriszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttoriszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Aktualis nyapon.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.